az nem is nézőről, hogy nincs velem, de egy jelszín. Egy fal, hogy a lofám szóra,